yɛnka ɔsoro kafa ɔsoro kasa kakra yɛnka kyerɛ sɛ kyideke adema yiwone yɛbɛnya awurade sɛ memfa awurade nhyɛ kyerɛ wo sɛ memmɔ no so ɔ sɛ menyɛ ne den.